hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik majd tovább. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. A kezdeményezés részeként gyakorlatorientált képzéseket indítanak, ahol a választott szakterület elismert kutatóitól tanulhatnak a hallgatók. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon többfelé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen megsebesültek. Több raktárépület megrongálódott. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és ajárműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelent. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Több mint 4500 doboz csempészett cigarettát találtak egy román furgonban a pénzügyőrök az M1-es autópályán. A Romániából Olaszországba tartó járműben a raktér padló lemeze alá rejtették a több mint 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes cigarettát. A 36 éves sofőr azt állította, hogy a dohányárú nem az övé, a furgont Romániában vette át, és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá. A csempészárut lefoglalták, az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat. A Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Napközben fokozatosan csökken majd a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30 és 35, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fábián Juli volt az az énekes, aki pályám legeslegelején a legnagyobb hatást tette rám. Összes koncertjén ott voltam, és mindazt, ahogy én ma a színpadon állok, azt tőle tanultam, hogyan konferálunk, hogyan mozgunk, hogyan jövünk ki a színpadra. Ezeket kezdőénekesként az ő koncertjeiről inspirálódva állítottam össze saját magamnak is, és hát az, ahogy ő énekelt, az számomra az éneklésnek a csúcsa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A szerkesztő Fellegi Lénárt köszönti a mai rendhagyó Jazz Mozaik hallgatóit. Két interjút hallhatnak műsorunkban. Esztergályos Máté és Weisz Gábor beszélgetését idézzük a két idei Bartók Rádió Jazz kategóriában kitüntetett zenészével. Harmadik alkalommal adtuk át az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjainkat 11 kategóriában a Budapest Music Centerben. A Babos Jazz előadói díjat Borbé Mihály, fúvós hangszeres zeneszerző tanár, vele Weisz Gábor beszélgetett, és a Vukán Jazz alkotói díjat László Attila gitárművész zeneszerző kapta, őt Esztergályos Máté kérdezte.

0: nem szeretném megkerülni a idei Bartók Rádió zenei díjátadón kapott díjadat, és ugye a Bartók Rádiónak Vukán Györgyről és Babos Gyuláról van elnevezve a két jazz tematikájú díja, és ha nem is konkrétan az élményről szeretnélek kérdezni, hanem a két említett jazzzenészről milyen emlékek fűznek például Vukán Györgyhöz?
1: Vukán Györggyel több ízben dolgoztunk együtt, filmzenéket írt, volt úgy, hogy például közreműködtem a filmzene fölvételén. Voltak olyan koncertek, ahol együtt játszottunk, például Billy Cobham-mel közösen, a legendás dobossal itt Magyarországon, és aztán voltak még olyan dolgok is, amikor ő a jazz tanszéken tanított énekeseket. És hát ott ismerkedtünk össze, én akkor ilyen hangszereléseket vittem hozzá, azt is tanított ezt a tantárgyat, és ott tulajdonképpen egy ilyen zenei kapcsolat kialakult, amik ezek az első fázisban mindig ilyen őszinte és komoly dolgok lehetnek, és ez azért így is volt Vukán Györggyel, és nagyon élvezetes volt mindig, amikor együtt játszottunk, vagy volt valami közös produkció. Babos Gyula pedig hát nagy-nagy gitáros kolléga, és én nála tanultam a első években a konzin, akkor indult a gitárszak, és utána volt közös triónk Tátrai Tiborral így hármasba is, és hát egy ilyen állandó kollégiális kapcsolat volt a jazz tanszéken, ahol én is 87-től tanítok, és ő is ott volt. Ez egy mindennapi erős zenei kapcsolódás, úgyhogy nagy-nagy muzsikusok.

0: Neked mikor vált egyértelművé az életedben, hogy zenei pályára lépsz?
1: Hát ez 1977-ben.
0: 24-25 éves korodban.
1: Pontosan. És azért tudom ilyen pontosan a dátumot, mert akkor végeztem az építészkaron, abban az évben volt egy ilyen ki mit tud, amit a fél ország akkor nézett, és nekem volt egy egész különleges összeállítású zenekarom, a Kaszakő Együttes, ahol fuvola fagott oboa, akusztikus gitár, percussion, basszusgitár, tehát nem egy szokványos hangzás, és próba szerencse, elindultunk, és a döntőben nagyon jól szerepeltünk a Kisrákfogó Együttessel, Lakatos Tónival, Füsti Balogh Gáborral, szövődött a barátság, és aztán annyi meghívása volt hirtelen a zenekarnak, hogy akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi lenne, ha én ezt komolyan csinálnám, tehát erre tenném a zsetonokat, az életemet, hát elég nagy váltás volt, de megtörtént. Akkor úgy gondoltam, adok 3 évet, kipróbálom, addig tanultam a konzin, hogyha összejön, akkor folytatjuk ebbe az irányba.
0: De feltételezem, hogy az építészmérnöki kar idején már volt gitár a kezedben.
1: Így van. Hát volt, igen. Én Kaposváron születtem, ott 8 évig hegedülni tanultam, ahogy a gyereknek illik. Szerettem is, de igazából akkor kezdődött ennek a Eric Clapton, Jimi Hendrix rock zenének egy olyan föltörése, mint a gejzír, ami nem hagyott engem se hidegen, és elkezdtem autodidakta módon gitározni, és csináltunk ilyen zenekart. Többek között Várdai István barátommal, aki a híres Várdai István csellóművész édesapja. Szóval ilyen élmények kapcsolódtak ez a dologhoz, és aztán, mikor Budapestre jöttem, már ott az építészkaron 75-től ez a Kaszakő Együttes, ezt összehívtam, és dolgoztunk.
0: A Kaszakőnek meg lehet határozni a stílusát?
1: Szerintem nem. Nem, tehát jazz kategóriába indultunk, de ez ugye akkor is kérdés volt. Gondolj bele ebbe az összeállításba, fafúvósok, ugyanakkor egy ilyen ritmikus alja vagy alapja, ami nem dobfelszer és percussion, de a gitár, basszus gitár ott volt, és abszolút egy ilyen, az a szó jut eszembe, talán leginkább, hogy ilyen organikus zene volt. Tehát belülről jövő, volt alkalmunk, hogy kipróbáljuk ezt az együttessel is. Tehát leutaztunk Balatonra, és egy hétig, 9-től délután 4-ig próbáltunk, és kipróbáltuk, hogy hangzik. Ez nagyon-nagyon sokat számít, és akkor 4 óra után mentünk le fürdeni.
0: Az improvizációnak helye volt ekkora ebben a zenei formációban?
1: Igen.
0: Szóval igen. Akkor végül is a jazzhez ilyen irányból azért
1: abszolút
0: feltétlenül közelített.
1: Tehát persze egy kicsit én túloztam ezzel, hogy nehéz besorolni. Az improvizáció nagyon is jelen volt, de annyiban, ahogy említettem ezt az organikus kifejezést, ez azért volt, ott voltak ötletek, amit meg akartunk valósítani.

0: Sokszor szóba kerül a neved kapcsán, hogy a kortárs vagy a contemporary jazz nagyon jellemző a te egész életművedre, de hát hogyha mindig kortárs jazz játszik valaki több évtizeden át, akkor feltételezhetően ennek a jelentése azért egy picit formálódik, változik. Vagy változik.
1: Igen.
0: Te hogyan tudnál végigvezetni a mondjuk az elmúlt 4-5 évtized kortárs jazz zenei formálódásán?
1: Ez valóban igaz annyiba, hogy még a kortárs jazz előtt is, amit mondtam, ebben a pezsgő rockzenei hangulatban, az is akkor kortárs zene volt, és most nemrég Batta tanár úr mondta valamikor, ez az igazi kortárs zene, nagyon megtisztelő volt egy magyar zene háza Béli koncert után, tehát a szónak abban az értelmében, hogy használja azokat az impulzusokat, amik abban az időszakban zeneileg éppen kidugják a fejüket, kiemelkedő ilyen motivumokat, részleteket is hoznak, amit az ember megjegyez és megül a fülébe. Például Csik Korával, mikor először találkoztam, ez a hangzás, ez annyira megfogott a játéka szerzeményei, hogy akkor ez volt a kortárs jazz éppen. Ez a föltörő ága is. De már az építész kollégiumban rajzolás közben hallottam egy George Benson felvételt, azt se tudtam ki, azt csak mondom, ilyen nincs ez a gitár, és akkor elkezdtem utána menni, és az is ilyen impulzus volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok hatással lehetnek az embernek arra, hogy milyen irányba mozdul, milyen zenekart hív létre vagy össze, milyen hangzást keres, milyen feelinget, tehát ezek ilyen nagyon konkrét dolgok. Egyébként én sokféle ilyen zenében kipróbáltam magam, sokféle zenét írtam, és 13 lemez készült a saját nevem alatt jazz. Ezek között van big band formáció, amit írtam, hangszereltem, van az első hazai jazz gitárverseny szimfonikus vonósokkal, fafúvósokkal, és vannak a saját kombó formációim, van a big band, aminek a vezetését csinálom. Ez most nem a dicsekvés miatt mondom, hanem mivel megkérdezted, most nekem is eszembe jut, hogy milyen sok megnyilvánulási formában lehet kifejezni ezeket a dolgokat.
0: Tudom, hogy a te életedben milyen fontos szerepet tölt be a big band zenélés. Egyáltalán a gitár mennyire szerves része egy big bandnek?
1: Hát én pontosan ezért csináltam a Magic City című big band lemezünket, ami szerzői lemez a részemről, és a Budapest Jazz Orchestrával vettük föl. Ebben gitár a lead, és a big band, tehát nem szaxofon, főként a témákra gondolok, vagy szólókra, nem ének, hanem a jazz gitár. Van egy szép előtös Gibson gitárom, ami nem is csak szép, hanem nagyon jól szól. És arra gondoltam, mivel hát a big banddel már tényleg most már 38 éve napi kapcsolatban állok, hogy milyen az, ha a lead, mármint a vezető szólam témákba gitár. És erre írtam egy albumot, sok modern fordulattal, szerencsére ez a zenekar, ez mindent el tud játszani egyébként. Magyarországon olyan képzett és a stílusban is otthonosan mozgó zenészek vannak, fiatalabb korosztálytól, idősebb korosztályig, akik mindent eljátszanak. Tehát most volt egy ilyen koncert, a Jazz Showcase Big Band-el, ami a tehetségkutató versenyen valaha részt vett, de nemrég, tehát fiatal muzsikusokból állt össze, én vezettem, választottam a programot, és azért lehidaltam, tehát ezek nehéz hangszerelések. Elsőre. Tehát olyan alapozás van magyarul, hogy ilyen stiláris kérdésekkel kellett foglalkozni, ami kifejezetten élvezet ezekkel ottan a művész palántákkal, vagy már akár befutott a művészekkel ilyenekről beszélni. Tehát nekem a gitár hangzás, mivel gitáros vagyok, az megkülönböztetett, és örülök, hogy ezt az albumot és ezeket a koncerteket sikerült összehozni.

0: Még hadd kérdezzem meg, hogy ki volt rád legelőször nagy hatással, aki jazzzenész volt? Mert említetted Eric Claptont és Jimi Hendrixet, hogy nyilván az a korban nagyon markánsan jelen voltak, de aki jazz és először úgy igazán beléd nyilalt.
1: Említettem a Chick Coreát is, és itt mindjárt másik két hatalmas jazzzongoristát mondhatok, McCoy Tyner, 81-ben láttam koncerten, és hát ő egy elég energikus, a hallgatók nagy része pontosan tudja, hogy ő hogy játszik, és ilyen nagyon energikus. És nekem ott azért, anélkül, hogy bármit csináltam, elkezdtek ott potyogni a könnyeim. A szépségtől, ami ebből a zenéből vagy alapállásból jött, ez egy ilyen meglepő dolog volt. Az ember elérzékenyül a McCoy Tynert hallgatva, de hát ez így megtörtént. Szóval nagyon szép oldalai vannak. Aztán említettem George Benson-t, aki olyan szinten flexibilis a játékában, meg a hangzásában, hogy teljesen megfogott. Csak egy rövid idézetet hadd mondjak, ami szintén nemrég olvastam egy nyilatkozatát, hogy két fontos dolog van a jazzben, azt mondja, a sound és a feeling. Hát nézem, mondom, ez ennyire egyszerű volna. És belegondoltam, ha az ember betoppan egy helyre, ahol játszik egy zenekar, vagy az első, amit megfogja, a sound, hogy szól. Hozzászól, hívogatja, idézőjelben hangzás. A feeling abban meg annyi minden benne van, a frazír, meg akár ilyen zenei kifejezéseket is használnánk, de az egésznek a lényege, hogy egy olyan érzés keletkezik a hallgatóba, vagy a zenészekbe, ami ilyen egyedi, és amiért érdemes csinálni.
0: Mondtad az előbb ezt az elérzékenyülést, vagy ezt az emléket a koncert kapcsán. Előfordul ez a színpadon is, hogy az érzelmek esetleg így a hatalmukba kerítenek, miközben igen. A színpadon vagy?
1: Igen, igen. Konkrét esetekre emlékszem. És nem tervezhető a dolog. Úgy, mint a nevető görcs, vagy a síró görcs se tervezhető, hogy mikor következik be, de ez csak tréfa volt. Tehát zajlanak a dolgok, és akkor egyszer valamelyik zenész kollégának valami olyan érzést közvetít, vagy olyan eset zeneileg támad, amitől oda kell figyelni, és akkor az ember többet érez, mint az, hogy muzsikálnak, hanem ott történik valami, ilyenből volt már részem nekem is, és tulajdonképpen emlékezetes, tehát ez is segít abban, hogy az ember kitartson és csinálja tovább, mert ezek érdemes.
0: Mennyire vagy nyitott a különböző kultúráknak a zenéjére? Valamennyire tudom a választ, de kíváncsi vagyok, hogy a Edi pályád során, vagy jelenleg egyáltalán mennyire figyeled a picit egzotikusabb népeknek, vagy kultúrának akár jazzzenét, vagy szimplán népzenéjét?
1: Hát most egy példát talán itt a műsorban is elmondhatok, mert ez egy ilyen nagyon nagy és távoli váltás volt. 1999 körül találkoztam egy indiai zeneszerzővel, Ilija Rajával, aki ennek a nagyországnak a egyik talán legnagyobb zeneszerzője, szimfóniát írt, több mint 1000 filmzenét írt, és ez egy személyes találkozás volt, az egyik albumunkról az egyik számba belezúgott, amit írtam. Ez a valóság, és találkoztunk itt Budapesten, majdnem, hogy véletlenül kávézgattunk, meghívott, és megkérdezte, hogy volna kedvem kimenni Indiába következő felvételére szólistának, mert szerette ezt a számot, ez a Brother One című kis szimfonikusokkal játszott. És akkor ebből egy olyan zenei kapcsolat lett, ami tulajdonképpen 2,5-3 évig tartott, 5-ször jártam Indiába vendégségében zenélni, felvételeket készíteni. Volt egyszer Londonban egy nagyon komoly fölvétel, amit a Sony adott ki, és megkérdeztem az indiai Sony képviselőit, ott volt a lemezbemutató koncerten Chennaiban, hogy milyen példányban adják ki, azt mondja, 1 millió, akkor lehidaltam egy kicsit. És ez a zene, ez az ő zenéje, ő szerzeményei. Olyan ritmus, és olyan énekszólamok, és úgy előadva, ami egészen más, mint az itthoni fölfogás. Most, ha nagyon rövid akarnék lenni, hogy ebből valamit érzékeltesek, ott egy énekes a hangot nem kiénekli, megközelíti. Tehát vagy rácsúszik, vagy tesz előtte egy kis kanyart, egészen különösen vibrálnak, szenzációs. Vagy a ritmusokba, mert hát Chennai régen úgy hívták, hogy Madras, ott a tablának az a bölcsője, és Dél-Indiáról beszélünk, hogy olyan módon jönnek előre és hátra, ami a ritmikus zenében is ad egy kicsit ilyen rubátó jelleget, de itt apróságokról van szó, ez olyan, mint egy tánc vagy néptánc. Ismerni kell, érezni kell az apró mozdulatoknak a összhangját. Na szóval ezzel volt alkalmam találkozni méghozzá a legbelső körön belül, hiszen Ilija Rádzsa ott nagyon nagy elismertségnek örvend. Milyen érdekes, hogy nem sokkal ezután az egyik ilyen indiai felvételre elhívtam Németh Ferenc dobos barátomat is, ő is játszott ezen az életmű koncertjén, meg a lemezfölvételen is Londonban. Azt mondta, hogy Attilám, mi lenne, ha csinálnánk egy másik közös projektet, ami a világ túlsó felén Los Angelesbe jazz lemez volt, kvartettba vettük föl, Russell Ferrante, Grammy-díjas zongoristával, Jimmy Eslippel. Úgyhogy, ha már így kultúra, az is más kultúra teljesen, és valahogy úgy jött össze, hogy egészen közel egymáshoz időben, két teljesen különböző szinten, a centrumban találtuk magunkat.

0: Miután több évtizede tanítasz is, amellett, hogy gitárművész vagy és zeneszerző, nyilván jó a rálátásod akár mondjuk a mai fiatal jazz generációra, vagy a tanulni vágyó fiatalokra, és ennek kapcsán érdekelne engem, hogy szerinted most könnyebb egy fiatalnak becsatlakozni a jazz világába azáltal, hogy minden elérhető számára, tehát az online térben ugye, amit csak szeretne, azt azonnal megtalálja, mint akkor, amikor napokat, heteket, hónapokat kellett várni, hogy egyáltalán egy vinil lemez vagy CD-hez valaki hozzájusson, és akkor az egy kincsnek számított. De hát ezt te nálam jobban tudod, hogy ez vajon most könnyíti a fiatalok helyzetét, vagy megnehezíti?
1: Hát itt el is mondtad a lényegét, hogy mi a nagy különbség, mondjuk 20-25 évvel ezelőttel összehasonlítva, óriási választék, kínálat, mindent meg lehet tanulni, akár online is a legjobb helyekről, lehet mondatokat hallani, amik éveket megspórolnak a zenész életében, hogy ne olyan dolgokat gyakoroljon, amit nem akar, vagy nem tud használni. És ebben a hatalmas információ áradatba eligazodni nem könnyű, nekik se. Ennyiben úgy néz ki, hogy könnyebb, ugyanakkor ennyiben nehezebb is, hogy ahogy mondtad, mi vártunk egy Herbie Hancock lemezre másfél-két évet, és megjött, és az volt a nagy esemény, és akkor széthallgattuk. És most millió stílus fölvétel között lehet szlalomozni a fiatal zenészeknek. Az fontos kérdés volt régen is, ma is, hogy mit akar a zenész elérni. Mi a célja? Épp ilyen módon nagyon sokféle irányba el lehet indulni ma, és ebben közös. Tehát akkor is kellett tudni, akkor elég nagy, hogy mondjam, levegőt kellett venni, vagy elhatározást, hogy erre tegye az ember az életét. Ma pedig abban, hogy a sok lehetőség közül mi az, ami hozzá közel áll. Én azt mondom, hogy ez az önazonosság, ez most is a jazzzenésznek nagyon fontos. Nincs recept, ezt ki maga érzi. Annyival könnyebb a választása, hogy ami bejön neki, ami megfogja az a zene, arra érdemes figyelni, mert ő valószínűleg olyan. És ez a része, ez azért ugyanaz. Az, hogy most egzisztenciálisan, vagy szakmailag, vagy karrier, vagy jó zenésztársak szempontjából mi a helyzet, nagyobb a választék, kevesebb a jó fókuszált lehetőség most is. Gondolok itt nagy koncertekre, tehát az, hogy oda bekerüljön valaki, az lehet cél, nincs recept. Ügyesnek kell lenni, figyelmesnek, és meglátni azokat a dolgokat, amik ehhez közelebb vihetik mondjuk. Én a pedagógiai munkámban erre nagyon próbálok figyelni, hogy nem olyan dolgokat tanítani csak, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy szokták csinálni, hanem ezt a készenlétet bennük fönntartani és erősíteni.
0: És te most mely formációidban érzed magad leginkább önazonosnak?
1: Jó, van egy formációm, ez a László Attila Fusion Circus, ez egy héttagú együttes, és itt három fantasztikus fúvós van, elmondom a tagjait is, Pece Balázs trombitál, Szoszó Lakatos Sándor szaxofonozik, és Csapó Krisztián, a pozanosunk, valamennyien remek szólisták, és hát úgy játsszák, ezeket én hangszerelem, a saját darabjaimat játsszuk, hogy az élményt próbálni is hallgatni. Nem kell ott magyarázni, mesélni, okoskodni. Ez úgy jó, ahogy van, és csak az ember örül, és már csinálja a következőt. Nagy János a zongoristánk, a nemrég tragikusan elhunyt Latman Béla volt a basszusgitárosunk a zenekar 19-es megalakulása óta, és Zombori Attila dobol. Azért első helyen emelem ki ezt a formációt, mert itt a hangszerelési lehetőségek is elég nagyok a nagy létszámú zenekar miatt formailag, hangzásba, és azt mondhatom talán, hogy ezt nagyon élvezük. Annak ellenére, hogy héttagú zenekar egészen jó lehet koncerteket lekötni, és minden simán megy valahogy, ez így körülövezi ezt az összeállítást.

Esztergályos Máté kérdezte a Vukán György jazz alkotói díjjal kitüntetett László Attilát, most pedig Weisz Gábor beszélget Borbély Mihállyal, a Babos Jazz előadói díjjal kitüntetett művésszel.

0: a Bartók Rádió 2026-os egyik zenei díjazottja, Borbély Mihály, klarinétos, zeneszerző, jazz szaxofonos. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy én adhattam át neked ezt a díjat, és én úgy gondolom, hogy egy művész életében a szakmai díjak azért talán egy kicsit különlegesebb helyet foglalnak el, mint az állami kitüntetések, pedig abból is van neked Kossuth díjad is, Liszt Ferenc díjad is, de tegyük hozzá, hogy például a Szabó Gábor díjas is vagy, ami úgy gondolom, hogy egy nagyszerű elismerés. Mi a véleményed erről?
1: Igen, a szakmai díjak mindig adnak egy olyan fajta visszajelzést, ami a szorosabban vett zenei tevékenységre vonatkozik az én esetemben. Volt olyan idő, amikor nagyon nem jöttek, és akkor sem voltam elégedetlen, akkor is tudtam, hogy mi a dolgom, és néha meg már azt gondolom, hogy talán már túl sok is, de hát ugyanakkor jól esik, mert egy olyan fajta visszajelzés. Persze, amikor az ember már benne van a korba, akkor picit arra is gondol, hogy ez annak is szól, de hát ebben talán az is benne van, hogy én most már lassan 70 éves leszek, de ugyanolyan gyermeki kíváncsisággal és olyan őszinte munka tempóval dolgozom, mint fiatal koromban, tehát azt érzem, hogy van még energiám, és nagyon szeretem azt, amit csinálok, ez egy igazi hivatás, a muzsikálás, a komponálás, a tanítás ugyanúgy, ez teszi ki a napjaim 24 óráját, és ez egy nagy boldogság számomra.

0: Az gondolom, hogy egy nagyon erős köteléked volt, sajnos ő már nincs köztünk.
1: Igen, hát amikor én még növendék voltam a jazz tanszakon, akkor ő már tanár volt, és mindig örültünk. Ha ő pozitív kritikát mondott, az tőle nagy dolog volt, és jó pár ilyenre emlékszem. Aztán kollégák lettünk, és persze muzsikáltunk is sokat együtt. Érdekes ilyen apróságok jutnak eszembe, hogy a 2000-es évek elején ő kezdte el velem kapcsolatba használni, hogy multi-instrumentalista, amit azóta már én magam is így sokszor beírom a biomba, vagy ezt átvették, mert ilyen-olyan hangszerekkel játszom, persze a klarinét és a szaxofon a fő hangszereim, de a többit már sokszor nem érdemes részletezni, és ezt ő kezdte el így valahol játszottunk együtt, akkor bemutatott, akkor használta ezt, és többször is ő ezt így konzekvensen használta ezt az elnevezést, és tényleg nagyon sok közös élmény van kisebb, nagyobb klubokban, a Műpa színpadán, tehát például az egyik fontos koncertjén játszottam a Műpában vele, és a vele végzett munka is mindig öröm volt, mert volt egy olyan fajta szigorúsága, inkább azt mondanám, hogy ilyen munkafegyelem. Tehát ő nagyon tudta, hogy mit akar, nagyon pontosak voltak a kották, az aranzsok, az elképzelései, ugyanakkor azt a szabadságot adta meg a színpadon, a szólókban és egy csomó olyan dologban, ahol meg lehetett ezt engedni, amelyre egy jazzmusikusnak mindig szüksége van. Hát ő ízig-vérig jazzember volt minden szempontból, és ilyen értelemben is külön megtiszteltetés, hogy az őról a elnevezett díjat kaphatom.

0: talán nem haragszol, ha azt mondom, hogy te nem vagy ízig-vérig jazzmuzsikus, hiszen például a Vujicic együttes alapító tagja vagy, tehát a népzenéhez, világzenéhez is nagyon kötődsz.
1: Igen, igen, ezt bátran vállalom, tehát talán pont ez a sokoldalúság, ami igazán valahogy kialakult nálam. Sokáig párhuzamosan haladtak az életemben a népzene, klasszikus vagy kortárzene, világzene és a jazz szálak, és ritkán voltak találkozási pontok. Aztán valahogy egy szándékos döntés is volt, amikor ezt úgy próbáltam egy irányba terelni, és azt mondtam, hogy ha igazán őszintén akarok muzsikálni, akkor ez mind bennem van. És erre sok pozitív visszajelzést kaptam, egyébként pont Babos Gyulától is. És arra is emlékszem, hogy amikor a roma hagyományokat elkezdte nagyon komolyan integrálni a zenéjébe, akkor én az első között voltam, akinek az első ilyen próbafelvételeket megmutatta, hogy te mi a vélemény, nem nagy hülyeség ezt, amit én kitaláltam, és elmesélte, hogy mi a szándéka, és mutatta az akkor születő új hangvételt, amely aztán nagyon jellegzetesen az utolsó, talán két évtizedében nagyon fontos volt az ő hangjába. Úgyhogy én ezt akkor is ilyen megtisztelt vettem, mert ő is érezte, hogy van egyfajta pezsgés abba a jazzben, amiben ő is mindig azt javasolta a növendékeknek, hogy keressék meg a saját hangjukat, és az a fajta dolog, amit mondjuk én is megtaláltam, vagy jó páran a magyar, vagy a Kárpát-medencei, vagy akár Balkán hatásokkal ötvözött jazzben, ezt ő a maga identitásával is vallotta, és azt hiszem, hogy egy fontos képviselője volt ennek.
0: A te zeneszerzésedben is nagyon jelen van a népzene természetesen. Ha jól ismerem az életművedet, azért te elsősorban jazz kompozíciókat alkottál.
1: Igen, igen, van olyan szimfonikus és szólóra írt darabom is, amely talán a szimfonikus zenekar jelenléte miatt azért áttételesebb, de abban is nagyon ízig-vérig ott van a jazz, sőt a népzenei gyökerek is. Tehát vannak ilyen darabjaim, vagy felkérésre írtam kamaradarabokat, de pont azért, mert azt mondták, hogy nem tudom, például Budapest Szaxofon Kvártet, vagy Lakatos György egy nagyon érdekes ugye fagott kvártetre írni, hogy valami olyan jó lenne, amilyen olyan Borbély Misis, tehát ők is erre számítottak, és akkor tudtam, hogy azok a hangszerek, amelyekre írtam, és az én zenei ötleteim, vagy azok az inspirációk, amik mindig is mozgattak engem, úgy megjelent a fejembe valami, hogy mit lehet ebből csinálni, és akkor úgy érzem, hogy ott hagytam a névjegyemet. De persze alapvetően azok a legfontosabb dolgaim, amelyeket úgymond saját magamnak, az együtteseimnek írtam, vagy olyan darab, amikor mondjuk Big Band és én voltam a szólista, tehát ezek alapvetően mint előadó és zeneszerző összeértek a szág. De azt hiszem, hogy ez a jazzben egyrészt szokásos, másrészt, ha visszagondolunk Mozart vagy Bach idejében, ez teljesen természetes volt, hogy a zeneszerzők előadók is voltak egyben.

0: tekintsünk egy kicsit a kezdetekre. Te klarinét tanári diplomát szereztél a Zeneakadémián, de ezzel talán párhuzamosan, vagy ezután kezdtél a jazz tanszakra járni, szaxofon szakra?
1: Igen, utána következett be, mert akkor elhatároztam, hogy a jazznek is nagyon utána nézek. Érdeket mindig meg úgy alkalmilag összejöttünk barátokkal jammelgetni, tehát örömzene szinten volt jelen az életemben, és tanulmányoztam, és írtam le, meg néha megtalálom a régi lejegyzéseimet, meg ilyen akkord megfejtéseimet, amikor még nem tudtam pontosan az akkordok jazzes jelzéseit, és amikor lediplomáztam, utána egyrészt ugye párhuzamosan ott már a Vujčić zenekarral nagyon nagy lendületben volt, rengeteget utaztunk külföldre is, már lemezünk is volt, nagy fesztiválokra jártunk, tehát alapvetően elég elfoglalt voltam azzal, de megvolt a diplomám, és azzal kapcsolatban is ugye hívtak jó párszor így klarinétosként klasszikus zenei, vagy mondjuk mint a 180-as csoport kortárs zenei produkciókba, és pici kis szabad kapacitásom lett, hogy na most kellene a jazzel foglalkozni, és már ott az első egy-két év után gondatanár úr felfigyelt azokra, akik a zenélés és az előadás mellett elméletileg is érdeklődőek voltak, vagy valamilyen problémákra ráéreztek, és néha elemzéseket adtunk elő az óráin, és ő már jelezte még növendékkoromban, hogy majd szeretne később tanárként is számítani rám, ami 1986-ban be is következett, tehát most már 40 éve tanítok. Akkor még jazz tanszak volt, ugye később aztán először főiskolai, majd Zeneakadémiai jazz tanszék lett. Mai napig is hozzátartozik a mindennapjaimhoz a tanítás, és összeérnek a pedagógiai és a zenészi szálak. Nagyon sokszor volt koncertjeimben, vagy klubban, vagy akár lemezen olyan vendégem, aki régebben tanítottam, de például a Centenary Jazz Clubban olyan, hogy még aktuálisan két növendékem jöjjön el, olyan még nem volt, és nagyon nagy sikerük volt, úgyhogy tulajdonképpen megmutattam nekik is már, hogy a Centenary törzsközönségnek, hogy milyenek az én hétköznapjaim, amikor nem a koncert színpadokon látnak.
0: A saját zenekaraidról beszéljünk egy kicsit. Három kvartett is van tulajdonképpen, hiszen a saját neved alatt Borbély műhely, ugye az is egy kvartett, a Borbély Dress Quartet és a Quartet B. Ugye ez három különböző együttes, mégis azt hiszem ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz, és ez aztán vannak duók, illetve hát a Balkán Jazz projekt, az pedig egyértelműen a balkáni népzenével párosítja a jazzt.
1: Igen, tulajdonképpen a mai időszakban a Borbély műhely, vagy ugye a lemezeken Borbély Mihály Quartet néven jelenek meg a lemezeink. Ezzel a zenekarral van a legtöbb koncertem. A másik kvartett a Borbély Dress Quartet, a szerelem zenekarunk Dress Mihály Drusámmal, amellyel olyan túl sok fellépésünk nincs, két lemezünk jelent meg eddig, és amikor hívnak, akkor megyünk. A Quartet B tulajdonképpen abban az eredeti formájában megszűnt, de annak az egyenes folytatása lett a Balkán Jazz. Először a lemezeken szerepelt Lukács Miklós címbalmos, barátom, és Agatics Krunoszláv kítyó harmonikás, tehát így hatan, és a Quartet B négy tagja, ez egészül ki, és ilyen értelemben vagyunk aktívak manapság is, hanem is olyan gyakran, mivel hogy elég nagy létszám az együttes, de nagyon fontos az életemben, és egy nagyon különleges hangzású zenekar ez is.

0: És milyen a saját zenekaroddal játszani, illetve más vezető zenekarában fellépni, hiszen például Birner Károly kvártettjében is szerepelsz.
1: Igen, ez egy jó iskola nekem. Szeretek olyan szerepet vállalni, ahol akár mint zenekari vagy vendégszólista vagyok, tehát nem teljesen a saját projektemről van szó. Ez egy nagy iskola azzal, hogy amikor én a saját dolgaimat valósítom meg, hogy kell megkeresni azt a közös hangot, amiben egy zenekarnak a szálai összeérnek, tehát ahol biztos, hogy a tagok is ugyanazt az inspirációt kapják tőlem, és azt adják nekem, muzsikálás vagy akár a számok létrehozása közben, ami a legideálisabb. Tehát van olyan, hogy van egy nagyon határozott elképzelésem, és ahogy elkezdünk dolgozni egy megírt zenével, akkor kiderül, hogy más irányokba is vihető ez a kompozíció, és ennek nagyon laza tudok lenni. Megvannak azok a határok, amikor azt mondom, hogy hát itt nem, mert érzem, hogy elveszteni azt az eredeti ötletet, amit én kitaláltam, és ez nem csak azért van, hogy én találtam ki, és ennek így kell lenni, hanem van egy ilyen formai igényeség, amiből nem szeretnék engedni. Ugyanakkor én is, ahol alkotótárs vagyok, akár más kompozícióját más zenekarában valósítom meg, ott is nagy örömmel adok javaslatokat, mintha csak a sajátom lenne, tehát nagyon sokszor üdvözlik. És van olyan is, amikor nem fogadják el, vagy nagyon határozottan, ugyanígy egyszer csak azt meg, hogy nem, ez nem jó, akkor semmi személyes sértődés nincs bennem, mert tudom, hogy ott áll egy zenekarvezető, vagy aki hozta a számot, és egy határozott elképzelése van. Ha előre tudom gördíteni a munka folyamatot, vagy a minőséget, akkor fontosnak tartom, és aztán, hogyha van annál jobb, vagy egyszerűen azt érzem, hogy ez már túlmenne azon a határon, ami a szerző elképzeléseit érintetlenül hagyná, akkor én nagyon szívesen szolgálom továbbra. És ez egy nagyon szép emberi dolog egyébként a mi pályánk, hogy ezt mind a két oldalt megéljük. Most már azért alapvetően sokkal többet vagyok úgy, mint zenekarvezető, vagy mint kompozíció tulajdonos, hogy ilyen viccesen fogalmazok, mint amikor csak alkotótársaik. De hát, ha mondjuk arra gondolok, hogy Binder Karcsival dúóban is már több mint 30 éve játszunk rengeteget, a kvártettjének is tagja vagyok, és mondjuk Ulá Kálmán szeptetjébe játszom, vagy Szabó Dániel nonetjébe, tehát olyan fantasztikus zenekarok, olyan alkotók vannak abban a névsorban, akikkel rendszeresen dolgozom, akik tényleg tiszteletre méltó életművet tudnak már maguk mögött, és tényleg megtiszteltetés velük dolgozni, és egyébként rengeteget tanulok. A nálam sokkal fiatalabbaktól is, Szabó Danitól vagy Olá Kálmántól, hangszerelésben, művészi elképzelésben, megvalósításban, úgyhogy ez egy nagyon jó inspirációs forrás is.

0: Beszélgetésünk elején említetted, hogy nem sokára 70 éves teszel idén. Mik a terveid? Hiszen gondolom a 70 év azért az egy olyan szám, aminél az ember már tervez mindenképpen, hogy még mire lesz ideje.
1: Igen, igen, ez úgy kiszámíthatatlan. Az is lehet, hogy azok az energiák, amelyek most úgy érzem, hogy nagyon fiatalosan mozgatnak engem, mint muzsikust, hogy ezek, hát hiába az elemek, azért néha az akkumulátorok is le tudnak merülni, bármilyen hosszú életűek. Ha ezt érzem, akkor biztos, hogy visszábeszem a tempót. Most azt érzem, hogy azok a tervek, amelyeknek a megvalósítását még szeretném megcsinálni, azokért mindent megteszek. Egyrészt ugye a 70 évhez kapcsolódóan is a Műpában volt februárban egy olyan koncert, ahol egy speciális koncertanyaggal és egy ugye Larry Grenady amerikai bőgős által fémjelzett komoly csapattal játszottunk kvartettben. Stravinsky Ebony koncertóját játszottam le még a Zeneakadémián a rádió zenekarral. Ez is megint csak visszakapcsolódott az eredeti, egyrészt a klarinétos múltam és jelenem, illetve az, hogy a 20. századi kortárs zenével összefonódott jazzt tudtam játszani. Lesz egy érdekes koncert a Zeneakadémia Solti termében szeptember 29-én, ez is a 70 évhez kapcsolódik, a Zeneakadémia felkérésére születik ez meg, és ott az volt az elvem, hogy a jazz tanszék, ugye most 40 éve vagyok ott, és az én kapcsolatom legyen, tehát hogy csupa olyan muzsikus lesz, aki erősen kötődik, vagy a Zeneakadémiához, vagy kifejezetten a jazz tanszékhez, tehát csupa kolléga, vagy volt növendék lesz a muzsikus társam, és az megint csak egy másfajta koncertanyagot fog jelzni, de közben már egyébként a Borbély műhelyen dolgozunk egy új anyagon, ami azért érdekes egyébként, mert a napokban jelent meg a Fonónál egy vinilünk, a csak LP formátumban jelenik meg, egy régi koncertfelvétel 2017-es, csak a Fonó most idén 30 éves, és a jubileumi év alkalmából adnak ki régebbi koncertfelvételeket, egy jó pár soksávosan felvett anyagot átküldtek nekem, és egy nagyon érdekes koncertre bukkantam ezek között, amire úgy emlékeztem, hogy de jó kis koncert volt, de amikor meghallgattam az egészet, akkor elhűltem, hogy milyen jó minőségű maga a felvétel is, és hogy nagyon is vállalható az a színvonal, ahogy játszunk, tehát ez most a napokban jelent meg, de egyébként ettől eltekintve már dolgozunk új anyagon, a Szentendrei klubunk változatlanul működik. A tavaly decemberben megjelent szólóalbumomnak is jó visszhangja van, sőt nagyon kérdezik, hogy mikor lesznek koncertek, úgyhogy ezzel kapcsolatban is van terv, hogy esetleg ebből is lesz nem csak az egy-két lemez bemutató, ami eddig volt, mert nagyon izgalmas dolog teljesen egyedül állni a színpadon. Időnként persze igénybe veszem azt, hogy saját játékomra rájátszak, és a különleges hangszerek együtthangzását nagyon élvezem. Tehát ezzel is komoly tervek vannak még, illetve az is, hogy különleges helyszíneken valósuljanak meg koncertek, amelyek nem elsősorban koncerthelyszínek, akár multimédiás közreműködéssel, és ez nagyon jól áll az improvizatív szóló zenei anyagnak, amelyet játszom. Úgyhogy a legkonkrétabb tervek ezek. Egyébként például a szeptemberi koncertre a jelenleg 7 aktív növendéken van szaxofonos, és az ő számukra írok egy darabot, tehát az lesz az ősbemutató, és nem tudom, hogy aztán még el fog-e hangzani, egy 5-6 perces mű lesz, ami 7 szaxofonra, és ez például mint zeneszerző nagyon izgat ez a feladat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Így ért véget a mai rendhagyó Jazz Mozaik, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatási javítására szeretnék fordítani. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket a zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokartot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. Holnaptól vasárnapig minden a halak körül forog Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. A Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap, de még előfordulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: She gets too hungry

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, azt gondolom. Bárhol járok a világon, mindenhol nagy szeretettel osztom meg a zenei gyökereimet, akár hogyha a saját anyanyelvemen éneklek, ami már önmagában egy nagyon különleges dolog, vagy Bartók átiratokat játszunk, vagy Kodály átirat is született az előző albumomon, úgyhogy nagyon, nagyon szeretem ezeket a zenei hagyományaimat életben tartani a jazz által is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking. Buy sugar.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhír Korecki eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt elmondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhír Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezést szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Óriási jelentőségűnek nevezte a magyar külügyminiszter az ukrán minisztertanács kisiskolák finanszírozásáról szóló rendeletét. Orbán Anita szerint ez az első jelentős lépés a júniusi magyar-ukrán megállapodás óta. A rendelet biztosítja, hogy az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktató kisiskolák állami finanszírozása akkor is megmaradjon, ha csökken a tanulói létszám. Ez azt jelenti, hogy az érintett intézményeknek nem kell bezárniuk a kevés diák miatt. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutakra. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az ország fő- és mellékútjainak felújítására. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és a rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak föl szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az örökké valóság megörökítése tárlat holnap nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Novotny Tibor, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Self Portrait című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Egyébként én minden más stílust is hasonlóan csinálok, tehát nincs egy olyan hangszín, amit ilyenkor felveszek, vagy egy ilyen, tehát szerintem pont, hogy a természetesség a kulcsa a dolognak. És hát nyilván van egy csomó technikai dolog, amit meg kell valósítani, és hát az improvizációs készségnek, a time-nak, tehát hogy rengeteg olyan kis nüansz van, amitől ez jazzesebb lesz, vagy egyáltalán jobban belepasszol abba a zenei környezetbe, de hogy ennek vannak-e ilyen szigorú szabályai vagy előírásai, nem vagyok benne biztos. Szerintem ezt így, hogyha valaki érzi, akkor az így működik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Quartet koncertje hallható.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Szakcsi Rádióban.

0: Elnézést kérünk a műszaki hibáért. Nem sokára folytatjuk műsorunkat.
1: Krem szóvivője. Dmitri Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kiemi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezés szolgáló lényegi döntéseket. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióban a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyors hajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett a gondos óra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál. A 2022-ben kezdődött gondos óra projektet tavaly óta vizsgálja az Integritás Hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszavásárolná műveit a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től Orbán János Dénes. A költő prózaíró ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek írt nyílt levelében jelentette be. Tar Zoltán tárca vezető korábban közölte, az Orbán János Dénes jogdíjvásárlásaival kapcsolatban büntető feljelentést tett az illetékes minisztérium. Az ügy előzménye az, hogy a non-profit vállalat, amelynek Orbán János Dénes szakmai vezetője volt, megvásárolta az író műveit 400 millió forintért. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet átvenni. A többi ügyintézés szünetel, a normál működés várhatóan hétfőn áll helyre. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel helyenként jégesővel. Napközben 30-36 fok várható.
2: A hiradó.hu weboldalon.
3: Ágrekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Trust in me, in all you do.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Halper Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Czakó Virág Kvartett koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük, Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Clotilliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Halper Quintet koncertje hallható. Közreműködik Halper László, Kolman Gábor, Fekete István, Kosztyu Zsolt és Ramkó János.

0: Nagyon szépen köszönjük. Kolman Gábor, Fekete István.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen Kolman Gábor, Fekete István, Kosztyúról, Samko János, Harper László. Köszi szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Halper Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Halper László, Kolman Gábor, Fekete István, Kosztyű Zsolt és Ramkó János. A felvétel a debreceni Nagyerdő Jazzma színpadán készült 2021. augusztus 5-én.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Cakó Virág Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Rieger Attila, Cakó Péter és Csízi László.

Legigazabb jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük. My baby.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen! Csizi László, Szakó Péter, Riger Attila.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük még egyszer. Rieger Attila, Czakó Péter, Csizi László.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: All the boys I know in a nonsense, first met you was lonesome. Came inside my heart, grew like the words seemed new to me. Oh, yes, well, I have to admit you deserve expressions. Really fit you, rock my

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Cakó Virág Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Rieger Attila, Cakó Péter és Csízi László. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. július 29-én.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.